0: ελεγγίζω λοιπόν αμήνα.
1: Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.